0: Ferdinando Josefa Prussa, Zenriseo, os nacet vacet sedum.
1: Bonus rubris vel.
0: Ah! O facet cet poleti.
1: O dacet, foisem nevetiam.
0: Ah, ah, ah, ah! O vacet necimini.